0: és bonus pal.
1: Visszakap el Nordish Home, kérd a macsát, hidd el át mely home.
0: Harpur Manoranjan Sahit, Matra Ru 999 mely Dish Home ko FIFA World Cup 2026 season pass lino hoz. Ra paunu hoz 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus. Yedi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa Dish Home ko customer support 01421766 ma